0: 96.4 Base FM.
1: Mindenki fucked up.
2: Mindenki fucked up.
1: I gonna fuck.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: megközelítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbelik emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Ne állj meg, hozzá ne sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten az utakon. Marad a meleg idő, de majd több felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára. Hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Zajlik az országos razzia az utakon. A héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy összehangolt európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Hip-hop R&B, szuper keddet mindenkinek, a mikrofonnál Erpi, tartsatok velem ma is, amellett, hogy páros belépőket lehet nyerni, szintén a legjobb zenékkel készültem a következő 4 órában, amivel ma nyitok, egy megszokott és kiváló hazai trió, Tesh, Youngfly, Azaria, és jön tőlük a Backpack, mindenkinek szuper reggelt kívánok!

0: motion.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.
2: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 BSFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbelik emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: Nehéz közlekedés.
1: Kitűnő kedreget mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még az útszűkület a harmadik kerületben, Óbudán, a Raktár utcában, úgyhogy ha erre van dolgotok, vagy itt laktok, mindenképpen jó, hogy erről tudtok. Milyen burai GVM is triója? Engedj el! Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Számokkal fogom kezdeni a következő dalt. Több mint 145 milliós megtekintés, több mint 70 ezer hozzászólás, több mint 1,3 millió like, és több mint 20,1 millió feliratkozó, úgyhogy azért ezek önmagában nem kis eredmények. Érkezik a nyugati parti rap szamuráj Kendrick Lamar, és az egyik csúcsa alkotása a GNX albumról, bár ott szinte az összes az volt. Jön a TV Off, itt a 96.4 Beast FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten az utakon. Marad a meleg idő, de majd több felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárt jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára. Hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
4: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
3: Zajlik az országos razzia az utakon, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy összehangolt európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre, esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. Egész héten páros belépőkért játszunk, úgyhogy figyeljetek, jön Majka, Curtis, BLR, belehagy.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes reggelt és szép napot mindenkinek, Árpi vagyok, hoztam az infókat. Tart még az egyirányosítás a 13. kerületben, Angyalföldön, a Hajdú utcában, a Róbert Károly körúttól nem messze, úgyhogy erről mindenképpen ajánlott tudni. Érkezik nálunk az egyedi hangzású és egyedi külsői dizájner, jön tőle a Panda, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Hogyha vágytok egy őrült nyári hangulatra, illetőleg egy ehhez forgatott videóklipre, akkor ajánlom a következőt. Nagyon látványos lett, a dal pedig kiváló. Young Gorilla és a TGIF itt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Textiltermékeket vizsgálnak a fogyasztóvédők autós hajtott járókelők közé egy lipcsei bevásárló utcában. Holnaptól már többfelé eshet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehérneműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. Járókelők közé hajtott egy autós tegnap Lipcsében. A támadás egy bevásárló utcában történt. Az incidensnek két halottja és mintegy 25 sérültje van. A gázolót a rendőrök elfogták. László Attila kapja idén az Artisus könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egész héten VIP páros bérletekért játszunk a Beach Please Fesztiválra. Olyan fellépők lesznek ott többek között Romániában, mint Playboi Carti, Future, Don Toliver, Tyla, Tyga, Yeat, Quavo, Bia, és még hosszasan lehetne sorolni, úgyhogy mindenki megtalálja a legjobbat. Addig is érkezik nálunk Pifu, változnak a helyek, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper kedreggelt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést az utakon. Árpi vagyok, hoztam a legfrissebb infókat. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben, úgyhogy ha itthon dolgotok, erről mindenképpen érdemes tudni. Young Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti, és ebből a négyesből fellép Future, illetőleg Playboi Carti egészen biztosan a Beach Please Fesztiválon, és jön tőlük a Type Shit. Itt a kedvenc rádiótokban kedden is, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Amivel kezdjük a következő órát, az nem más, mint a legendás Tommy Richmond. Most már 101 millió feletti a megtekintése, úgyhogy a Coyote albumról érkezik a Million Dollar Baby. Csumára hangerült füleket hegyezni, ez zúzni fog.

Műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Thailand.

0: Csontaliből. Jít. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók. Lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et. Figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló. Mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
8: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
7: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő két magyar előadó nem lesz ott a Beach Place Fesztiválon, ellenben rengeteg világsztár. Igen, úgyhogy nem akartok lemaradni, akkor folyamatosan hallgassatok minket, füleljetek, és amikor ellenzik a játékoló felhívás, akkor csörögjetek tizedikként. Jön nálunk Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a kedvenc rád.

Base FM.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper napot mindenkinek. Telefon, SMS, Viber 0629649999. És ezt most azért is érdemes megjegyezni, hogyha ti szeretnétek lenni a Román tenger kalózai, és ott lenni a Beach Please Fesztiválon, akkor tizedikként kell majd csörögni, amikor elhangzik a felhívás. Jön Ray Schremert Gucci main kombója és a Black Beatles. Ray Schremert.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt, majdnem 700 ezeren rendelkeztek online az 1+1%-ról. Egyelőre marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Tűzszünetet jelentett be holnaptól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt közösségi oldalán közölte azután, hogy Oroszország május 8-9-ére győzelemnapi fegyvernyugvást hirdetett. Az ukrán államfő időkeretet nem jelölt meg. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Olyanok is ott lesznek a fesztiválon, mint a Homicide Gang, Skimez, The Slum God, Tyga, Yeet, Quavo, Bia, és még hosszasan lehetne sorolni, úgyhogy figyeljetek, jön a Band for Band.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedés kívánok egész napra, kedden is. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Szakaszos és időszakos lezárásra kell számítanatok a 18. kerületben, a Németh József utcában és a Bethlen utcában, úgyhogy ezeket a szakaszokat mindenféleképpen érdemes óvatosan megközelíteni. Jön nálunk Látó Ice Spice közöse, és érkezik a Giat, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 dB FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egész héten páros VIP bérletekért játszunk, kempingszállással, transferrel Bukarest és Kostinesti között a Beach Please Fesztiválra, ahol rengeteg neves és rangos fellépő tiszteletét teszi, és ugye az egész hét erről szól, úgyhogy eljött az idő, indítom a mai óra játékát, 3-2-1, 0-20-96-4-99-99, telefonáljátok tizedikként, válaszoljátok meg azt az egyszerű kérdést, hogy mi a kedvenc rádiótok neve, és kerüljetek be abba a négyesbe, amelyből a nap végén egy nyertes kisorsolunk, és ott tud lenni másodmagával ezen a rendkívül rangos fesztiválon. Érkezik nálunk Bad Bunny, Drake kombója, és a Mia, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Hello, itt Forgács Ákos.
0: Szia, Forgács Ákos. Parancsolj.
1: A játékra jelentkeztem.
0: Hát ezt nagyon-nagyon jól tetted. Nem tudom, hogy mennyit telefonáltál ma, vagy mennyit próbáltál minket elérni.
1: Hát volt egy pár már.
0: Ülsz-e?
1: Igen.
0: Van egy nagyon-nagyon jó hírem, remélhetőleg jó hír. Te vagy ma a szerencsés tizedik ebben az órában.
1: Na, király.
0: Már csak a kulcskérdés maradt hátra, hogyha ezt jól megválaszolod, akkor benn vagy a mai négyesbe, és kvalifikálod magad esélyesként arra, hogy te legyél a napi nyertes. Érkezhet a kérdés.
1: Érkezhet, igen.
0: Az így hangzik? Mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
0: És még a szlogent is mondod, gratulálok, bent vagy a négyben.
1: Király, köszi szépen.
0: Mióta pörgetsz minket?
1: Hallod már évek óta, kocsiban mindig az megy.
0: És honnan hallgatsz minket?
1: Budapestről.
0: Szuper. Ákos, gratulálok, remélhetőleg a te nevedet húzzuk ki a kalapból, de te megtettél mindent, úgyhogy nagyon ügyes voltál.
1: Köszi.
0: Köszi szépen, hello. Szép napot, ciao, ciao. Mi pedig a régi klasszikus R&B dallamokkal dúdolunk tovább. Jön nálunk Baby Bash, Frankie J kombója és a nagy sikerű Sugar Sugar itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.

műsorajánló. A Bészete bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla.

0: Mondtaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Több mint 1000-en kaphattak szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Újabb díja Hungária együttesnek. Holnaptól már többfelé eshet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehérneműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzésre jó okuk van, amikor például tavaly a szál összetételt vizsgálták, 120 áruból 22 megbukott a teszteken. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akadt probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
8: Számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
7: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. László Attila kapja idén az Artisius könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A díjátadót jövő hétfőn tartják a Magyar Zeneházában. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.6 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egész héten páros belépőkért játszunk, a Beach Please Fesztiválra lehet páros VIP bérletet nyerni, kempingszállással, illetőleg transferre Bukarest és Kosztinesti között Romániában. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon giga fesztivál. És hát eljött az idő, indítom a játékot. 3-2-1, most 0-20-96-4-99-99. Csörögjetek be tizedikként, és válaszoljátok meg azt a kérdést, hogy mi a kedvenc rádiótok neve. Mi pedig száguldunk tovább, jön BSV és a szerelem.

0: 94 Base FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szép napot kívánok, Buron Máté vagyok.
0: Szia, Máté.
1: Hallottam, hogy esetleg a 10. betelefonálós témával fesztiválra lehet VIP belépőket nyerni?
0: Egészen jól hallottad, akkor követed a promót, hál' Istennek. Meg hallgatsz minket is.
1: Természetesen, persze. Viszonylag gyakran ráadásul, tehát azért heti 4-5 napot, amikor bejárok, akkor persze.
0: Na, szuper vagy. Van egy nagyon-nagyon jó hírem, Máté. Te vagy ma a szerencsés 10. ebben az órában.
1: Tényleg?
0: Nem viccelek.
1: Ezt elmondhatom, hogy mennyire örülünk ennek így. Öcsémmel szeretnék majd elmenni, neki igazából ez így nagyon nagy happy-e, úgyhogy biztos, hogy nagyon boldog lesz ő is.
0: Reméljük, hogy az lesz, még annyira ne fussunk előre, most bent vagy, és most jön a kulcskérdés, amivel tudod magad kvalifikálni a legjobb 4 közé. Érkezhet-e?
1: Persze, természetesen fel vagyok készülve.
0: Máté, mi a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4 Base FM.
0: Tökéletes válasz. Bent vagy a legjobb 4 között ma.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Mióta pörög nálad a Base?
1: Hogyha jól emlékszem, akkor egy ilyen másfél éve, viszonylag régóta, mióta kocsival járok be így folyamatosan, több hosszabb időszak, mióta kocsival járok be így Pestre.
0: És honnan pörgetsz minket?
1: Szigethalomról, Pest megyéből.
0: Hát így a hangod alapján akkor a másfél év az egész jó, mert szerintem olyan nagyon idős nem lehetsz.
1: Nem, 20-at töltöm, nem sokára.
0: Gratulálok, még egyszer Isten tartsa meg jó szokásodat, és hát kiderül ma, hogy ki jut be a legjobb 4 közé, én neked is nagyon-nagyon drukkolok.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Mi pedig érkezünk egy jó nyári vibe-u dallal, amely nem más, mint Balmár Tomi közöse, a Valencia, itt a Base FM-en.

Ilyen a biznisz, de is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani.

Ibiza FM Rap Hip Hop R&B. Gratulálok minden győztesnek, aki ma nálam nyert. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Menjünk tovább, érkezik nálunk Doja Cat és a Paint the Town Red. Egy legendásan véres videóklip, bár a hangzás ezt nem tükrözi. Velem holnap reggel 6 és 10 között lehet találkozni. Jankánál tudtok tovább nyerni. A mikrofonnál Árpi volt. Mindenkinek szép napot. Sziasztok. Ciao.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Ifjabb Jacques Bermond Webster néven látta meg a napvilágot 1991. április 30-án, és ő abszolút a houstoni, illetőleg a texasi rap életet erősíti. Otthon forgott, hometownba érkezik egy nagyon látványos videoklippel, a 4x4, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
2: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bézze FM, Repipep RMB, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és nálam is folytatódik a brutál nyereményjáték. Életetek élményét vihetitek el a Beach Please Fesztiválra. Nem sokára jövök a szabályokkal, addig pedig csavargó.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bills FM, Rappi, Peppe, R&B. Nálunk nem csak belekóstolhattok a tavaszba, hanem meg is élhetitek azt. Érkezik a friss, ropogós, pifú és Marics Peti kollabas.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok igazán, emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kerüljetek bele a délutáni Bitch Please-es sorsolásba, és ne hagyjátok ki a nyár legkirályabb hip hop fesztiválját, hívjatok 10-ként, amikor azt mondom, hogy most, és tudjátok a szlogenünket, szerintem menni fog, addig belánózunk.
1: A kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mi szeretjük a nagy lehetőségeket, úgyhogy most jött el az egyik, hívjatok 10-én, tudjátok a szlogenünket, és kerüljetek be a Beach Please sorsolásra, addig pedig pull up!
1: Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: Faragó Janka vagyok, és égnek nálunk a játék miatt a vonalak. Halló, halló!
1: Simon Gergő.
0: Egy kérdésem van hozzád, hogy szereted-e a páros számokat?
1: Szeretem, igen.
0: Hát az látszik, mert hogy te vagy ma a 10. hallgatónk.
1: Azt a mindenét, komolyan?
0: Igen, úgyhogy már csak egy szlogent szeretnék villámgyorsan tőled.
1: 9-4, BSFM, Rap, Hip Hop, R&B.
0: Így a korrekt, ezzel tiéd a lehetőség, hogy ott legyél a Beach Please Fesztiválon, bekerültél a kalapba, és figyelj, mert délután sorsolunk.
1: Ú, nagyon szépen köszönöm, hát nagyon szurkolok.
0: Hát én is szurkolok neked, van egyébként már tipped, hogy kit vinnél el?
1: Legjobb barátomat vinnél, tuti.
0: Ez egyébként tutira a legjobb ötletnek hangzik, kívánom, hogy váljon valóra, és aki pedig még nem került bele a kalapba, ne csüggedjen, hiszen a Beast FM-en folytatódik a játék.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő órában a játékos kedv kísérjen titeket, még egy valaki bekerülhet a kalapba, mi pedig hozzuk rá Manut is a négy jut.
1: Műsorajánló. A Bass FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinesd, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99-99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Incs búcsút az őszhajszálaknak!
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal!
6: Kataláz! Keresd online vagy a Katalázz weboldalán!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A helyzet az, hogy a kedvenc rádiótokban éppen a nyaratok legjobb programját készítjük elő, ugyanis elvihettek tőlünk naponta egy páros VIP bérletet, kempingszállással, transferrel Bukarest és Conti Esti között, mert hogy azon a tájékon van a Beach Breeze Festival. Mindjárt mondom a játékszabályokat, de július 8 és 12 közé ne nagyon készítsetek programot, maradjunk az időtlenségben a Weekenddel és Playboy Kátival, ez a Time lesz.

96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B. Azt hiszem, hogy most arra már senki sem kérdőjelezi meg a tavaszt. Remélem, hogy mindenki tényleg elrakta a nagy kabátokat. És azt is mondom, hogy ilyenkor kell megszervezni a nyári programokat, hogyha nem akarnátok kihagyni az év legkirályabb hip hop fesztiválját a Fekete-tengernél, akkor játszatok velünk, nem sokára hozom a szabályokat, hogy hogyan nyerhetitek meg a VIP bérleteket a Beach Please-re. Most pedig érkezik Látó, aki ezen a dalon nagyon sokat variált, a demo verzió sokkal keményebb hangzású volt, és aztán azért változtatott, hogy finomabb vibe-ok jöjjenek a számára.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ma a Bass-en utoljára intézhettek magatoknak helyet abba a kalapba, ahonnan ki fogjuk sorsolni a páros VIP bérlet tulajdonosát a Beach Peace Fesztiválra, a legkirályabb hip-hop történésre ezen a nyáron. Mindjárt elmondom a pontos játékszabályokat, addig gangstázunk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biszki Csempész Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele.

legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Bulizzatok egy hatalmasat idén nyáron a Fekete-tenger legkirályabb Hip Hop Fesztiválján, a Beach Please-en. Hívjátok most 10-ként a műsorvezetőt, és betéve menjen a kedvenc rádiótok szlogénye, ezzel pedig bekerültök a délutáni sorsolásba, abba a kalapba, ahol bizony a VIP bérletek gazdára találnak, és az élmények életre kelhetnek. Érkezik a Hypnotize!

0: Gabi, Faragó Janka vagyok, és nézzük, hogy ki csörög most ránk. Halló, halló!
1: Attila vagyok.
0: Hello,
1: és
0: Attila.
1: A játékra jelentkezem.
0: Igen, jól teszel. Tehát igen, ti soha nem tudjátok, hogy hanyadikként hívtok, de nálam megvan a számod. És te vagy ma a tizedik.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen. Jaj, de jó.
0: Ezzel most egy a közelebb kerültél a lehetőséghez, hogy bekerülj a délutáni sorsolásba. Mondd el nekünk, hogy melyik a kedvenc rádiód.
1: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Oké, hát akkor ezzel delegáltad magad a sorsolásba, és nagyon szurkolok. Nem tudom, hogy van-e már egyébként ötleted, hogy kivel mennél el.
1: Fiamnak ajándékoznám ezt. Ő nagyon szeret hallgatni benneteket éjjel-nappal, velem együtt, úgyhogy mindig ezt szólnálunk kocsiba, otthon. Nagy reményekkel várjuk a visszahívásodat.
0: Nagyon szimpatikus ez nekem, hogy akkor a fiad által, de ezek szerint te is rácsatlakoztál a legkirályabb rap, hip-hop, R&B zenékre, és maradj is itt, mert hogy nem lesz unalmas a folytatás, érkezik Kendrick Lamar és a TVA. It's not enough.
2: Few solid niggas left, but it's not enough. Few... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

sajtát. Kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éjjel felejtett. Hey. Engem szidni, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha benne vagytok a kalapba, akkor most kell izgulni, mert hogy az órában gazdára talál a páros VIP belépő a Beach Breeze Fesztiválra, a nyár legkirályabb hip-hop történésére. Körszisz és Széles Izza pedig érkezik az utolsó falatta.

0: will be here.
1: Magyar rap hip hop.
2: Maga bukák, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Peace FM. Rap hip hop.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: A Bass FM-et hallgatjátok, ahol a nyeremény játék fődíj sorsolásához érkeztünk. A napi nyertest keressük. Egyébként csak fiúk voltak játékban. Ákos, Gergő, Attila és Máté. Én pedig hamarosan kihúzom közülük, hogy ki az, aki ott lehet másodmagával, VIP bérlettel a Beach Peace Fesztiválon. Bukaresti történetről van szó. És hát, hogyha minden jól megy, akkor a Fekete Tengerben is megmártózhat, meg annyi hip-hop zenével együtt. És akkor már is húzom papírkáról a nyertest, akit hívunk.
1: Halló.
0: Szép napot kívánok, Ákost keresem.
1: Én vagyok.
0: Hello Ákos, én pedig Faragó Janka vagyok a 96.4 BSFM-ből, és egy jó hírt hoztam neked, mert hogy tiéd lehet a páros VIP belépő a Beach Please-re.
1: Wow, köszi, de jó.
0: Avasd be minket egy picit a kulisszákba, meséltél már valakinek arról, hogy játszottál a BSFM-en, és lehet, hogy ott találod magad a Beach Please-en.
1: Pár embernek elmondtam, és ők is nagyon izgultak.
0: Na és nálad akkor ki a szerencsés, aki elmegy veled, és megvártózik a fekete tenger habjaiban?
1: A barátnőm lesz meg.
0: Akkor az 10 per 10 cuki páros program lesz, meg hát eléggé veretős is, remélem, hogy bulisztok egy nagyon nagyot. Egyet árulj el, melyiket várod jobban, a Beach-t vagy a Please-t?
1: Hát, legyen a Beach.
0: Validálom, totálisan. Aki pedig eddig még nem nyert, semmi gond, holnap is játszunk majd. Figyeljétek a műsorvezetői felhívást, a játékszabályok már mennek, de persze folyamatosan ismételjük majd. És a legkirályabb repipap R&B zenék mellől addig sem tágítunk, érkezik Beton Hoffi és az Angyalok. Néhoz.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Hát jól elvittétek a páros VIP belépőket a Beach Please-re. Holnap is lesz játék, úgyhogy jegyezzétek a számunkat. 0620-96-499-99. És fantasztikus rap, hip-hop, R&B nótákkal folytatódik a következő 60 perc. Én is jövök, Faragó Jankának hívnak. Dessel indulunk, ez a Winnie Pooh.
0: Műsorajánló. A Beach FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia.

Don Taliből. Heat. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók. Lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et. Figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló. Mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

Mit rólam beszélnek bolondságok? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz

0: Éven pedig meg se kértem.
1: 964 Bass FM, Rapivel PRMB. Érkezik a Kendrick Lamar vezényelte nóta, ahová eredetileg teljesen más vendégelőadó tervezett, csak aztán a West Coast megkívánta Ashchikat, Peekaboo.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az a Doja Cat, aki szembe ment a TikTok forradalommal, és vannak olyan dalok, amiket direkt nem szeretett volna oda kidobni, hanem a vágy az, hogy organikusan jusson el a hallgatóihoz. Pont ilyen a most érkező dala, az Agora Hills.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a Weekend, totál 80-as évek béli stílusú dala. Eredetileg egy automárka reklámkampányához készült, aztán világsláger lett. Gondoltátok volna, hogy ez a Blinding Lights?

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: De jó volt, hogy ma is együtt rádióztunk. Holnap a nyereményjátékkal együtt jövök vissza hozzátok. Faragó Jankának hívnak. A mostani folytatást pedig Breda Bia intézi. Tálával indultok, ez lesz a Push to Start.
0: Műsorajánló. A Beats FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Táj

0: Gondaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot, így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög is Manueltől a zombi, mert Rozi szeretnék kérni. Itt a 96.4-en.

Szalvi BFM Rap Hip Hop R&B. A komment szekcióban elkezdődött a licitálás. Volt olyan rajongó, akinek annyira megtetszett, hogy ASAP Rocky a kislányának a cipőjét egy táska kiegészítőként használta, hogy akár fizessen is azért, hogy az ő táskáján lógjon. Nos, választ még nem kapott. Ez ASAP Rocky és Skepta közöse. Praise the Lord, itt a BFM.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. A napokban jól füleljetek, mert műsorvezetői felhívásra van egy nyereményjátékunk, méghozzá a Beach Breeze Fesztivállal kapcsolatban. De mi most megyünk is tovább, méghozzá a Wannabe-vel, Glorillától és Megöntés Stallion-tól, itt a 96.4-en.

0: brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

Adni Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Cardi B a piacra dobott egy sampont, és olyan gyorsan elkapkodták, hogy kiírta a social médiában, hogy eszméletlenül hálás ezért, sőt, magának és az édesanyukájának sem tudott félretenni belőle. Gratulálunk neki ehhez. A következő trackben hallható ő, Ozuna és Selena Gomez.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. Érkezik hozzánk Lil Frak az egyik új zenéjével, egy clean verziót forgatunk belőle, mutatom is, itt a 96.4 Beast FM-en.

műsorajánló. A Vészeten bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla.

0: 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent.
1: 96.4 Bass FM.
0: Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

98.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő zene Kristófnak pörög, ez a Valmartól a Playboy. Hangot fel a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Csatlakozhattok hozzánk a Facebookon és az Instán is, Bass FM Hungary néven. Arampa papammal megyünk tovább, Dash-től, Azariától, Young Fly-tól és Lord Panamótól. Itt a Bass

Yeah. Go! Base FM. Rap. Hip-hop.

0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Pörögjön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus, ez az Informers Notól a 96.4 Bass FM-en.

0: 94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Most figyeljetek, hogy milyen menő track jön. Ez a Walkthrough, Rich Homie Quantól és Problemtől a 96.4-en.
1: Hey man, my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

96. Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nagyon jó hírem van, ugyanis elkezdődtek a munkálatok Snoop Dogg életrajzi filmjéhez. Személy szerint én nagyon várom már. Ez a Young, Wild and Free tőle, Wiz Khalifától és Bruno Mars-tól. Itt a 96.4-en.

0: Ilyen egy svindler.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a Rákóczi híd Budai híd följénél sávlezárás miatt, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez a Dembo, Nati Natasától, Nando Boomtól és Dimelo Flow-tól a 96.4 BSFM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96 egy Beast FM Rap Hip Hop R&B. A 2024-es Beach Bliss Fesztiválon Travis Scott is headliner volt. Hogyha nektek is álmotok ez a fesztivál, akkor jól füleljetek, mert műsorvezetői felhívásra van nálunk egy nyereményjátékra.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom, akkor is meg.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Azonnal folytatjuk, méghozzá egy hazai tehetséggel, Belanóval és a Starboy-jal. Itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló. A Beats FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Heat. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Beats FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99-99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Beats FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beats FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Beats FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
3: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
4: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitó akciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Beats FM.

96.7 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Máté kérésére ez a TV Off Kendrick Lamartól.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Lassú a haladás a Soroksári úton kifelé, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és mindenkinek sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Ez a Habibi, a Zariátor is Destől, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

nem nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

96.4 Bass FM rap, hip-hop, R&B, Future nem csak magának írt dalokat. A karrierje elején híres volt arról, hogy sok más előadó művésznek gosztolt, vagyis a nevükben írt. Ez tőle a Type Sheet, amiben Metro Boomin

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Körülbelül egy éve röppent fel az a hír, hogy Akon a nagy slágereit szeretné újra kiadni country verzióban. Azóta viszont semmi hír a projektről. Ezt tőle is Eminemtől a

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, aki most elköszönt tőletek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Tommy Richmannel és a Million Dollar Babyvel indít, mindjárt mutatok belőle egy kis részletet, és további kellemes délután kívánok. Sziasztok!

0: műsorajánló. A Vészete bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kostinest, Románia, Tájla, Playboy Carti, Future, Don Toliver, öt nap, öt éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kostinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni ez alatt az idő alatt? Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Tommy Richman után Dash-el és Azáriával megyünk tovább. Tőlük is pörög Papa című dalok itt a kedvenc rádiótokban a 90.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Sávlezárás a 7. kerületben, méghozzá Rottenbiller utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar dallal. Érkezik Pogány induló tőle is, Lelkem nyugodt című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Hikabó.
1: 96 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Hogy vajon mennyire igaz, hogyha nincs nő, akkor nincs is írás? Ez jó kérdés, azonban segít nekünk ezt kifejteni Sub Bass Monster. Ő jön itt a bassen.
2: Nincs nő, és nincs is több sírás. Olyan ez az egész, mint maga a szentírás. Hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted. És nincs nő, aki megkeseríteni az élet.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek el, hogy online is tudtok minket hallgatni bsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Bruno Ördög Nórika című dala után az ifjú tehetség Bryson Tiller Whatever She Wants című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Ezzel megyünk tovább.

0: them boys.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy igazán mozgalmas dallal. Érkezik a folytatásban Pogány induló, tőle is pörög Afrobeat című slágere, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Bass FM.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Will.i.am és Tabu, az egykori Black Eyed Peas két frontembere után egy igazi magyar fenegyerekkel megyünk tovább. Jön a folytatásban Dash, ez pedig Winnie Pooh című dala itt a Beats.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Majka Curtis és BLR 3-asa után Dozsa 2-tel fogunk tovább menni, és szóljon Scarlett című albumáról, Paint the Tarot című slágere. Sweet.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább, és kapaszkodjatok, összkerék hajtásra kapcsolunk. Egyenesen Travis Scott jóvoltából érkezik a 4x4 című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

0: 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsoranyállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Nagyon jól sikerült el Junior és K. Kevin Csavargó című dala. Ennek ékes példája az, hogy mind a kettőjük setlistjébe benne van, úgyhogy ezt mindenképpen halljuk tőlük élőben is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám, ég a teste, hogy táncot jár, szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kostinec, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Heat, 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Biz FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent.
3: 96.4 Biz FM.
0: Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Biz FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Biz FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni, telefon SMS Viber 0620-964-9999-es telefonszámon, gurulunk is tovább egy Grammy-díjas dallal, jön Kendrick Lamar és SZA, Luther című dala, itt a Bass-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Az biztos, hogy ha régi UG arcok összeállnak, abból csak nagy és kiváló sláger született. Ennek ékes példája a következő dal. Jönnek hősök, ugye Menta és Ekü, kiegészülve Dígóval és Tibbával, ez pedig Ismersz Rég című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd és Playboi Carti Timeless című dala után pörgünk is tovább egy másik párossal, de most már magyar vizeken. Érkezik maga a formáció BSV, azaz jön Matyi és Gaben, tőlük is egy igazán szerelmes dal, aminek a címe Szerelem. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 96.7 Bass FM-en.

0: Zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Zárulmára Revolution munkatára, VZ Jamaica című slágere után Tylával, tőle is Chanel című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: Base FM. Következő megálló. Lahol Húza
1: fél, aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni,
2: ja, mint ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

a Blink, a Kuma, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyúlsz.

elfelejtett. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éj elfelejtett. Hey. Engem szidni, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rá?

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: tree. Y'all in too deep. Play hammer kicks. Don't play on the beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Hány volt, de 10 000, nem is szom, csak 10 000.

0: Csáv. Ez egy kerületi klasszikus.
1: 96.4 Spins FM Rap, Hip-Hop, R&B Mixpen, Mixpen.
2: Mike, yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.